0: Ani nyapcsög egyszerűen évek kasztan, ha magkája mag adtam, ha vagy nyak.
1: Ida, ha csak a bamit hémak tahan adtam gyóat, Department of Natural Resources, Veterinary Clinic. Mamasi makakka, namam pcham sejonyem mam taha apcik a gogokska, oka mimitor, aba urich, amai hagagadak tahan adtam gyóat, Veterinary Clinic. Babhya ak mat mokyo haim baich, mam tamap shahanyanda, matakitaboy maha. Hagitabo a joch mahoy om ak. Amai che bai che smachim. May hagagadag hutas kok sikork. Waik, kikik, waik. Kok, kok. Humotk, kikik. O may ha oho. Abapag veterinary program. Of teonation-nsn.gov.